az idea tisztító és fényes. Az evestrum sötét és szennyező. Aki az ideák világa felé él, nem esedik. Fölemelkedik. Egyre harmonikusabb, értelmesebb, mélyebb, gazdagabb lesz.

Az ideje nélkül magas, nagy, teljes, és szép élet nincs. Az evestrum az anyagban lakó sötét és romboló erők sugárzá.

anyag, az özvegyen maradt természet. Mert szellem férje meghalt, és most elárvultan a világ gonosz, vad és tompa erői.

orchestrum lényeges tulajdonsága, hogy obszcén és kapzsi. Ezek a legfőbb démonikus képek, amelyekkel a sötét hatalmak az embert magukhoz ölelik. Az embert magukhoz ölelik.

tömegben az egyéni tudat megsemmisül. A tömegnek teljesen új, minden egyéni magatartástól független tulajdonsága van. Ez éppen az, hogy tudattalan, izgékony, hiszékeny, egyoldalú, maradi, zsarnok, tompa, sötét, hisztérikus, intelligenciája ítélete nincs, mérlegelni nem tud, könnyen meggyőzhető, még könnyebben vezethető és becsaphat.

tömegbe kerülve, a legértelmesebb ember is egyik pillanatról a másikra megbutul. A világos és józan értelem kialszik, és az ember fölött az uralmat ellenőrizhetetlen ösztönzések veszik át.

és az ember a tömegben maradéktalanul felszívódik. A tömegben lévők egyetlen lélekké olvadnak. A tömeg nem ítél, nem gondolkozik, nem szeret, nem próbál megérteni, hanem fél, örjök, bánul, meghódol. De mindenek fölött rombol. Beszélik, hogy a világegyetemben van egy

kiült és kihalt csillag. Fénytelen, hőtelen, mozdulatlan test. Ahol az atomok összehányva egymás hegyén hátán. Rendetlenségben, mint valami kolosszális szemétdombon, elpusztultan nyugszanak. Ez a Sirius Beta, a par excellence anyag. Az ember materialistává lesz. Más szóval, mikor azt kezdi hinni, hogy a világ anyagból lett és van, és ehhez az anyaghoz ragaszkodik és belekapaszkodik, és az anyag számára komolyság, környezet, vágy, vallás. Akkor az ember homályosan megérzi, hogy ő is ilyen lehullott és kiokázott, leporlott és összetört, csatornába és szemétdombra került valami. Természet spirituális erőivel való kapcsolatról lemondott. A kozmoszról levált. Irtózatos katasztrófa következtében megállt csökevény. Szellemi vonatkozását elvesztette. Ezért visszaképződik és elsüllyed.